0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

Best FM. A legjobb

0: elérkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Az ír miniszterelnököt fogadta a magyar kormányfő. Medvét láttak Pásztó közelében. A nyár első hétvégén visszatérhet a napos idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Michel Martin ír miniszterelnököt fogadta tegnap Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, hazánk támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Az ír miniszterelnök pedig arról beszélt, Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit. Felidézte azt is, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetéveszthetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékén is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tejfehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
2: Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett, a legtöbb Veszprém, Borsodabaújzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategória az év főtere és a virágzó közösség volt. A díjazottak a novemberi gálán vehetik át az elismeréseket. Medve bóklászik a Nógrád vármegyei Pásztó környékén. Az állatot szerdán egy vadkamera rögzítette egy erdős cserjés részen. Pár száz méternyire onnan lakott terület is van. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakemberei szerint kisebb termetű fiatal kóborló medvéről lehet szó. Idehaza nemrég az Akteleki Nemzeti Parkban két helyen is láttak barna medvét. Néha még vastagabb felhők terpeszkedhetnek az égen, máskor inkább a napsütés lesz jellemző, záporokra csak kevés helyen kell készülni. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, Budapesten 26 fok valószínű. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet és ott már sokat süthet a nap. Hajnalban 10-16, nappal 23-28 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Városi kitüntetéssel ismerték el Keresztúri Lászlóné munkáját. Fejérben esett vissza leginkább a lakáspiaci érdeklődés. Koranyárias idő várható a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A labdarúgó világbajnokság idején hosszabb nyitvatartással működhetnek a belvárosi teraszok Fehérváron. A város átmeneti felmentést adott a korábbi korlátozás alól, így az egyes díjövezetben működő vendéglátó egységek szabadtéri részei június 11-e éjféltől fogadhatnak vendégeket. Az intézkedés a világbajnokság rajtjához kapcsolódik. A lehetőség június 18-áig érvényes, így a szurkolók több mérkőzést is követhetnek a belváros étteremben és kávézóiban. A város közleményében egyúttal arra kéri a vendéglátóhelyek üzemeltetőit, valamint a lakókat, hogy legyenek tekintettel a környéken élőkre. Sporteszközökkel jutalmazták az István Király Általános Iskola közösségét Székesfehérváron. A diákok, tanárok és családtagok összefogásának köszönhetően az intézmény gyűjtötte a legtöbb kilométert a futókörök napján. Az elért eredményért labdákat, bójákat és egyéb a mindennapi testnevelést segítő felszereléseket kapták, írja a FEOL. Az eseményen résztvevők nem csak a saját teljesítményükért futottak, hanem Székesfehérvár összesített eredményéhez is hozzájárultak. Megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára, valamint az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Edman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékét is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megkérdezi a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Sporteszközökkel jutalmazták az István Király Általános Iskola közösségét Székesfehérváron. A diákok, tanárok és családtagok összefogásának köszönhetően az intézmény gyűjtötte a legtöbb kilométert a futókörök napján. Az elért eredményért labdákat, bójákat és egyéb a mindennapi testnevelést segítő felszereléseket kapták, írja a FEOL. Az eseményen résztvevők nem csak a saját teljesítményükért futottak, hanem Székesfehérvár összesített eredményéhez is hozzájárultak. Kiemelkedő szakmai tevékenységért részesült városi elismerésben Keresztúri Lászlóné. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetőjeként hosszú évek óta dolgozik azon, hogy minél több emberhez jussanak el az egészségmegőrzést és a megelőzést szolgáló kezdeményezések. Munkája nyomán számos helyszínen váltak elérhetővé szűrések, tanácsadások és közösségi programok. Az elmúlt időszakban több tízezer résztvevő kapcsolódott be ezekbe a kezdeményezésekbe, amelyek fontos szerepet töltenek be a lakosság egészségtudatosságának erősítésében, közölte az FMC. A polgármesteri elismerő emlékérem annak a több mint másfél évtizedes szakmai elkötelezettségnek szól, amely jelentős értéket teremtett Székesfehérvár közössége számára. Jelentősen javult a megközelíthetőség a Fekete-hegy szárazréti idősek otthonában. A Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézményben elkészült az új rámpa, amely megkönnyíti a mozgásukban korlátozott ellátottak számára a kijutást a szabadba. Az átalakítás biztonságosabbá és kényelmesebbé teszi a közlekedést az épület és az udvar között, adta hírul a város weboldala. A korszerű megoldás nagyobb önállóságot biztosíthat az ott élőknek, miközben egyszerűbbé válik a közösségi terek használata is. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény még élhetőbb és komfortosabb környezetet nyújtson lakóinak. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspest is elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lóránc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
3: Az afrikai sertéspest is elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznó állomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba. Egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznó állomány csökkentése érdekében.
1: Az aszály miatt több helyen magasabbra adják a növényzetet Fehérváron. A Városgondnokság a belvárosi, nagyforgalmú parkok és rendezvényhelyszínek kivételével jelenleg nem végez teljes fűnyírást, csupán az utak és járdák mentén tartja rendezett állapotban a területeket. A cél a föld nedvességének megőrzése, valamint a zöld felületek védelme a csapadékhiányos időszakban. Adta hírül a Város portálja. A dúsabb növénytakarók kedvezőbb környezetet biztosít a beporzóknak, emellett hozzájárul a természetes élővilág sokszínűségének megőrzéséhez. A szakemberek arra kérik a kutyatartókat, hogy a séták után alaposan vizsgálják át kedvenceiket, mivel a magasabb fűben könnyebben előfordulhat a toklász. Fehérvár megyében csökkent legnagyobb mértékben az ingatlanok iránti érdeklődés májusban. Miközben országosan enyhe élénkülést mutatott a lakáspiac, a térségben mintegy 13%-kal kevesebb megkeresés érkezett az eladó ingatlanokra az előző hónaphoz képest. Egy ingatlanportál adatai szerint ez volt a legnagyobb visszaesés az országban, tájékoztat az FMC. A szakértők szerint országosan nőtt a kínálat és javult a vevői aktivitás, ugyanakkor a vármegyék között jelentős eltérések láthatók. Jelenleg elsősorban a társasházi lakások piaca mutat nagyobb mozgást, míg a családi házak iránt visszafogottabb az érdeklődés. A következő hónapok alakulását a gazdasági környezet, a bérek változása és a hitelkamatok is befolyásolhatják. A lakók segítségét kérik a zöld területek megóvásához Fehérváron. Az aszályos időjárás miatt egyre nagyobb feladatot jelentenek a virágágyások, fák és kisebb kertek gondozása. Vízivárosban az elmúlt években több helyen alakítottak ki virágos, rendezett területeket a helyiek és a Városgondnokság, közölte a város weboldala. A száraz időszakban az öntöző autók munkája mellett a környéken élők támogatására is szükség van. Több helyen már önkéntes csoportok gondoskodnak a növények vízellátásáról. Akik szeretnének segíteni, de nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel, a közös képviselőn keresztül kérhetnek támogatást. Ingyenes állapotfelmérésekkel várják a Fekete-hegyi és a szárazréti lakókat. A jövő szombati székesfehérvári egészségnapon számos szakorvosi ellenőrzés és tanácsadás közül választhatnak az érdeklődők. A programnak a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi úti tagiskolája ad otthont. A kínálatban EKG kardiológiai ellenőrzés, testösszetételmérés, csontsűrűség vizsgálat, légzésfunkciós felmérés, érszűkület szűrés, valamint demencia felmérés is szerepel. A szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe, tájékoztat a város oldala. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára, valamint segítse az esetleges problémák korai felismerését. Ingyenes tüdőszűrésre várják a martonvásáriakat a hétvégén. A mobil egészségügyi program lehetőséget kínál a légzőszervi betegségek korai felismerésére gyors és egyszerű vizsgálat keretében. A részvételhez személyi igazolvány és érvényes tajkártya szükséges, közölte Martonvásár közösségi oldala. Pénteken egy gyengülő hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként erős északnyugati szélre készülhetünk. 21 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége kellemesnek ígérkezik. Több órára kisüt a nap, csak átmenetileg zavarhatják felhők az eget. A legmelegebb órákban 25 fok körüli értékeket mérhetünk, ideális idővel a szabadtéri programokhoz.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok, június 5-én, pénteken, 6 óra után 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Fatima napja van, névnapi, szülinapi köszöntő pedig ma reggel is jöhet. 0620 55 55 155. Hey mama, a Black Eyed Peas slágere biztosan szól ebben a fél órában. És még mindig nem találta, pedig nagyon régóta keresi a lányt a VIP. Az óra a Yolanda Bikullal és a Venus Week Americanoval indul.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 156. napján, június 5-én, pénteken, a Környezetvédelmi Világnapon. Durva dolog, de amióta megszülettem, megduplázódott a föld lakossága. Régen sokkal kevesebb ember használt egymaga egy autót, eleve kevesebb volt az autó, mert kevesebb volt az ember, mert kevesebb volt az út. Nem biztos, hogy a bolygónk ilyen népességre lett konfigurálva a bolygó konfigurátorban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenki tegyen valamit a saját környezetében. Azért, hogy ne egy szemétkupacra hasonlító bolygón éljünk. Felfoghatatlan az ablakon kidobott mekis zacskó az útszélén, és szerencsére, amióta szelektíven gyűjtjük és pénzbe is kerül a PET palack, azóta sokkal kevesebb van belőle a természetben, de azért akad még így is, sajnos. Ó, anyám, ne fogja tovább senki a fejét, vége a prédikációnak, jön a Hey Mama, a Black Eyed Peas-től a Best-en.
1: Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters, blast in the future.

Ezt a fel a legjobb zenék a tegnap előttihez hasonlóan újabb hidegfronthoz nyugat felől záporokat, zivatarokat, a hétvégére viszont megszűnik a csapadék, és kellemes nyári idő lesz, ha minden igaz, reméljük. Bízunk benne. I Need to Know címmel pedig Mark Anthony dala folytatja hamarosan a péntek reggelt, itt a Besten.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Könnyű összekeverni az A2-es tejet a laktózmentessel. A világbajnokság miatt változik a belvárosi teraszok üzemelése. Kellemes idő vár ránk a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Megjelent az A2-es jelölésű, egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára, valamint az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékünk is egyébként. Ennek pontos és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, de tőleg gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: A labdarúgó világbajnokság idején hosszabb nyitvatartással működhetnek a belvárosi teraszok Fehérváron. A város átmeneti felmentést adott a korábbi korlátozás alól, így az egyes díjövezetben működő vendéglátó egységek szabadtéri részei június 11-e éjféltől fogadhatnak vendégeket. Az intézkedés a világbajnokság rajtjához kapcsolódik. A lehetőség június 18-áig érvényes, így a szurkolók több mérkőzést is követhetnek a belváros étteremben és kávézóiban. A város közleményében egyúttal arra kéri a vendéglátóhelyek üzemeltetőit, valamint a lakókat, hogy legyenek tekintettel a környéken élőkre. Ma kezdődik az Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok Fehérvár Csurgón. A Károly József Alapítvány immár 22. alkalommal tartja a háromnapos eseményt a Károlyi Kastély parkjában. A programok vasárnapig várják az érdeklődőket, adta hírül a város portálja. A látogatók dísznövény kiállításon, vásáron, szakmai bemutatókon és kulturális programokon vehetnek részt. A rendezvény a kertkultúra, a természet és a művészet iránt érdeklődők számára kínál tartalmat.

0: hatalmas kikapcsolódást. A több hektáros kastélypark ismét a virágok, a különleges növények és a kertészeti újdonságok találkozóhelyévé válik a hétvégére. Pénteken egy gyengülő hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként erős északnyugati szélre készülhetünk. 21 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége kellemesnek ígérkezik. Több órára kisüt a nap, csak átmenetileg zavarhatják felhők az eget. A legmelegebb órákban 25 fok körüli értékeket mérhetünk, ideális idővel a szabadtéri programokhoz.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Emiatt több lesz a felhő az égen, egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Most 11-17 fok van, 19 és 29 fokot mutathatnak ma a hőmérők. A hétvége egy fokkal szárazabbnak és melegebbnek ígérkezik. 23-28, vasárnap 24-30 fok, sok napsütés, némi gomoly felhővel, és továbbra is lehet, de ahogy mondtam, egyre kisebb eséllyel futózápor, zivatar. Sugar Babes, Hole in the Head, ez a következő a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A kacsaszósz dalára akár kacsatáncot is járhatunk majd hét után. Barbra Streisand. Jön a Dark Souls és a Barbra Streisand, és többek között a New Level Empire is. Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvárcsurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár, nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu. Megújult üzlettel vár a Vasfémker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Vasfémker Kft.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A MOHUS szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
5: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
6: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
7: Csekkold a termékeket az auchan.hu/olcsóbb 5000 oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A székesfehérvári püspöki palota, a székesfehérvári egyházmegye központja. A belvárosban a Városház téren található. 1788 és 1801 között épült Empire és Cof stílusban. A palota részben a Szent István által építtetett Nagyboldogasszony bazilika helyén áll, és annak építőköveinek felhasználásával épült. Az építkezést 1788-ban kezdték el Franz Anton Fix tervei alapján, de a püspök 1789-es haláláig csak az északi szárnyat sikerült befejezni. Ezután kérték fel Reider Jakabot, a kor híres építészét, hogy a mai palota fűszárnyát befejezze. Mára már csak két teljes 18. és 19. századi berendezésű szoba található benne, pedig az akkori főpásztor jelentős művészeti magángyűjteménnyel rendelkezett. Viszont az első és a második világháborúban kifosztották a palotát. Az épület egyik nagy nevezetessége a püspöki könyvtár, amely közel 40 ezer kötetet számlál a kódexekkel együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Városi kitüntetéssel ismerték el Keresztúri Lászlóné munkáját. Új fejlesztések erősítik a járványok elleni védekezést. Tovább emelkednek a telekárak Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kiemelkedő szakmai tevékenységért részesült városi elismerésben Keresztúri Lászlóné. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetőjeként hosszú évek óta dolgozik azon, hogy minél több emberhez jussanak el az egészségmegőrzést és a megelőzést szolgáló kezdeményezések. Munkája nyomán számos helyszínen váltak elérhetővé szűrések, tanácsadások és közösségi programok. Az elmúlt időszakban több tízezer résztvevő kapcsolódott be ezekbe a kezdeményezésekbe, amelyek fontos szerepet töltenek be a lakosság egészségtudatosságának erősítésében, közölte az FMC. A polgármesteri elismerő emlékérem annak a több mint másfél évtizedes szakmai elkötelezettségnek szól, amely jelentős értéket teremtett Székesfehérvár közössége számára. Hatékonyabban védekezhet hazánk a fertőző betegséggel szemben a Pécsi Tudomány Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, valamint létrehozták hazánk első vírustörzsbankját, mondta a rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
3: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezés rájön, hogy az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
2: Velence továbbra is az egyik legkeresettebb település a Velencei tó térségében. Az elmúlt évben jelentősen emelkedtek a telekárak, amit a stabil érdeklődők és a beköltözők növekvő száma is erősít. Tudósít a FEOL, a főváros és Székesfehérvár közelsége, valamint a kedvező közlekedési lehetőségek sok család számára teszik vonzóvá a települést. A szakértők szerint a térség népszerűsége továbbra is kitart, ami az ingatlanok értékének alakulásában is megmutatkozik. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken egy gyengülő hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként erős északnyugati szélre készülhetünk. 21 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége kellemesnek ígérkezik. Több órára kisüt a nap, csak átmenetileg zavarhatják felhők az eget. A legmelegebb órákban 25 fok körüli értékeket mérhetünk, ideális idővel a szabadtéri programokhoz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok, az év 156. napja, június 5-e van, péntek. Fatima, Fatime, őket lehet ma köszönteni. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek, akár a most induló Janet Jackson dallal, vagy hamarosan az Aerosmith slágerével Amazing, és szól majd a Black Machine klasszikusa is, How G, címmel itt a Besten.
0: Best

árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 5-én pénteken, azon a napon, amelyen 99 éve a magyar származású amerikai színész úszó Johnny Weissmuller két világcsúcsot állított be egy versenyen gyorsúszásban, illetve ma van Szent Bonifác, a sörfőzők és szabók védőszentjének ünnepe is. A sörfőzők után pedig továbbra is maradunk a főzésnél, bár most kacsaszósz készül. A Duck Sauce jön a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
2: Barbra Streisand.

Best FM a legjobb zenék nyugat, észak-nyugat felől újabb hideg fronthoz. Záporokat, zivatarokat, de a hétvégére javul az idő, melegebb, szárazabb időben pihenhetünk. Részletek a hírek végén, 7:30 után pedig a Black Ketek jön.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Fiatal alkotók munkáit díjazták az Óra Múzeumban. Új rendet kapott a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény. Az aszály miatt ritkábban nyírják a füvet Fehérváron. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Összesen 76 alkotás érkezett a Kovács Jenő Óra Múzeum gyereknapi rajz pályázatára. A fiatalok kreativitását bemutató pályamunkák közül a zsűri egy első helyezettet és két külön díjast választott ki. A díjazottak különleges tárlatvezetésen vehetnek részt, emellett további ajándékokkal is készülnek számukra. A pályázatra beküldött valamennyi művet a Múzeumok Éjszakája programján láthatja a közönség a székesfehérvári Kovács Jenő Óra Múzeumban, tudatta a város oldala. Jelentősen javult a megközelíthetőség a Fekete-hegy szárazréti idősek otthonában. A Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézményben elkészült az új rámpa, amely megkönnyíti a mozgásukban korlátozott ellátottak számára a kijutást a szabadba. Az átalakítás biztonságosabbá és kényelmesebbé teszi a közlekedést az épület és az udvar között, adta hírul a város weboldala. A korszerű megoldás nagyobb önállóságot biztosíthat az ott élőknek, miközben egyszerűbbé válik a közösségi terek használata is. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény még élhetőbb és komfortosabb környezetet nyújtson lakóinak. Az aszály miatt több helyen magasabbra hagyják a növényzetet Fehérváron. A Városgondnokság a belvárosi, nagyforgalmú parkok és rendezvényhelyszínek kivételével jelenleg nem végez teljes fűnyírást, csupán az utak és járdák mentén tartja rendezett állapotban a területeket. A cél a föld nedvességének megőrzése, valamint a zöld felületek védelme a csapadékhiányos időszakban. Adta hírül a város portálja. A dúsabb növénytakarók kedvezőbb környezetet biztosít a beporzóknak, emellett hozzájárul a természetes élővilág sokszínűségének megőrzéséhez. A szakemberek arra kérik a kutyatartókat, hogy a séták után

0: Alaposan vizsgálják át kedvenceiket, mivel a magasabb fűben könnyebben előfordulhat a toklász. Ingyenes tüdőszűrésre várják a martonvásáriakat a hétvégén. A mobil egészségügyi program lehetőséget kínál a légzőszervi betegségek korai felismerésére gyors és egyszerű vizsgálat keretében. A részvételhez személyi igazolvány is érvényes, tajkártya szükséges, közölte Martonvásár közösségi oldala. Pénteken egy gyengülő hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként erős északnyugati szélre készülhetünk. 21 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége kellemesnek ígérkezik. Több órára kisüt a nap, csak átmenetileg zavarhatják felhők az eget. A legmelegebb órákban 25 fok körüli értékeket mérhetünk, ideális idővel a szabadtéri programokhoz.
1: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 5-én pénteken, Fatima napja van, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Ma van Szent Bonifác, a sörfőzők és a szabók védőszentjének ünnepe, hiszen mi lenne velünk ruha és sör nélkül. 74 éve a mai napon született Angliában Nico McBrien, angol zenész, az Iron Maiden dobosa. Ma 55 éves Mark Wahlberg, amerikai színész, hát számunkra relevánsabb Marky Markként. 70 éve ezen a napon született Kenny G, amerikai jazz szaxofonos. És 126 éve a mai napon Budapesten megszületett Gábor Dénes, Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója. Sok boldogságot kívánok még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az utakon érezhetően péntek van, azért sajnos most is van baleset. M0 Megyeri híd felé, az M2-es csomópont előtt baleset, nagyjából 2 kilométeres ott a torlódás. Jó utat, óvatosan, mi tartunk most egy rövid szünetet a zenefolyamban. 8 után pedig olyan csemeggékkel készülök, mint a Moloko The Time Is Now című dala. És itt lesz Geszti Péter, Péter Fiborival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó, baleset van, várom az infót. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
3: Csekkold a termékeket az osam.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
0: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A MOHUS szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
6: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: A Nagyboldogasszony és Nepomuki Szent János templom, vagy ahogy a többség ismeri, Ciszterci templom Székesfehérvár belvárosának egyik legjellegzetesebb műemléke. A város főutcáján található a templom, amelyet 1742 és 56 között építettek a jezsuiták, akik a törökök után érkeztek Székesfehérvárra. Később a pálosok, majd a ciszterciek birtokába került. A bűnbánat templomának is szokták nevezni, mert a 13. században Nepomuki János cseh szerzetes nem árulta el IV. Vencel királynak a királynő gyónását, amiért életével fizetett. A 18. században Székesfehérvárott is népszerű Nepomukit a gyónók és a bűnbánok védőszentjeként tisztelték. Az ország egyik legértékesebb rokokó stílusú bútorzata a templom sekrestjéjében található. Az épülethez tartozott egy rendház, amely ma a Szent István Király Múzeum fő épülete. Itt tekinthető meg az ország második legnagyobb régészeti gyűjteménye. A templomot 2014-ben teljes körűen felújították.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetesrend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Könnyű összekeverni az A2-es tejet a laktózmentessel. A világbajnokság miatt változik a belvárosi teraszok üzemelése. Kellemes idő vár ránk a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Megjelent az A2-es jelölésű, egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára, valamint az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
9: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékben is egyébként. Ennek pont hasznosnak és közérthetőnek kell lennie. Tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tejfehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
8: A labdarúgó világbajnokság idején hosszabb nyitvatartással működhetnek a belvárosi teraszok Fehérváron. A város átmeneti felmentést adott a korábbi korlátozás alól, így az egyes díjövezetben működő vendéglátó egységek szabadtéri részei június 11-e éjféltől fogadhatnak vendégeket. Az intézkedés a világbajnokság rajtjához kapcsolódik. A lehetőség június 18-áig érvényes, így a szurkolók több mérkőzést is követhetnek a belváros étteremben és kávézóiban. A város közleményében egyúttal arra kéri a vendéglátóhelyek üzemeltetőit, valamint a lakókat, hogy legyenek tekintettel a környéken élőkre. Ma kezdődik az Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok Fehérvár Csurgón. A Károly József Alapítvány immár 22. alkalommal tartja a háromnapos eseményt a Károlyi Kastély parkjában. A programok vasárnapig várják az érdeklődőket, adta hírül a város portálja. A látogatók dísznövény kiállításon, vásáron, szakmai bemutatókon és kulturális programokon vehetnek részt. A rendezvény a kertkultúra, a természet és a művészet iránt érdeklődők számára kínál tartalmas kikapcsolódást. A több hektáros kastélypark ismét a virágok, a különleges növények és a kertészeti újdonságok találkozóhelyévé válik a hétvégére. Pénteken egy gyengülő hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként erős északnyugati szélre készülhetünk. 21 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége kellemesnek ígérkezik. Több órára kisüt a nap, csak átmenetileg zavarhatják felhők az eget. A legmelegebb órákban 25 fok körüli értékeket mérhetünk, ideális idővel a szabadtéri programokhoz.
5: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Többek között Blue Cantrelltől és Sean Paultól, akik Dr. Dre alapjára énekelnek és rappelnek, és ha már rap, hozom Coolio Too Hot című dalát is, az óra Vanessa Amorózival indul, 5 perccel múlt 8, jó reggelt, kitartást a hét utolsó munkanapjához, péntek van, június 5-e, Fatima napja, sok boldogságot, kedves ünnepeltek, Maxim Levente vagyok.
5: Best FM.

Rockstar FM a legjobb zenék. Június 5-e van, kis szombat, egyébként péntek, már mint a közlekedés szempontjából mondom, hogy kis szombat. Ilyenkor, mintha minden harmadik, negyedik ember otthon maradna, vagy legalábbis minden harmadik, negyedik gyerek nem menne suliba, kevesebb az autó az utakon. Ettől függetlenül történt egy baleset az M0-áson, a Megyeri híd felé az M2-es csomópont előtt, 2-3 kilométeres a dugó. Jó utat, óvatosan! Ha van közlekedési hír, várom én is. 0620 55 55 155. Blue Cantrell, Sean Paul, Breathe.

0: Best FM-ben a legjobb zenék, Túl forró, Too Hot címmel Coolio dala szólt. Túl forró nem lesz, de a nyárias 30 fokot elérjük a hétvégén. Újból naposabb, szárazabb, melegebb lesz a kétnapos pihenő. De ma még egy hidegfront miatt felhősebb, záporosabb, zivatarosabb nap elé nézünk. Részletes időjárás jelentése a hírek végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a TLC és a Waterfalls szól mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Városi kitüntetéssel ismerték el Keresztúri Lászlóné munkáját. Új fejlesztések erősítik a járványok elleni védekezést. Tovább emelkednek a telekárak Velencén. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Kiemelkedő szakmai tevékenységért részesült városi elismerésben Keresztúri Lászlóné. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetőjeként hosszú évek óta dolgozik azon, hogy minél több emberhez jussanak el az egészségmegőrzést és a megelőzést szolgáló kezdeményezések. Munkája nyomán számos helyszínen váltak elérhetővé szűrések, tanácsadások és közösségi programok. Az elmúlt időszakban több tízezer résztvevő kapcsolódott be ezekbe a kezdeményezésekbe, amelyek fontos szerepet töltenek be a lakosság egészségtudatosságának erősítésében, közölte az FMC. A polgármesteri elismerő emlékére annak a több mint másfél évtizedes szakmai elkötelezettségnek szól, amely jelentős értéket teremtett Székesfehérvár közössége számára. Hatékonyabban védekezhet hazánk a fertőző betegséggel szemben a Pécsi Tudomány Egyetem virológiai nemzeti laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, valamint létrehozták hazánk első vírustörzsbankját, mondta a rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
2: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezés rájön, hogy az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
1: Velence továbbra is az egyik legkeresettebb település a Velencei-tó térségében. Az elmúlt évben jelentősen emelkedtek a telekárak, amit a stabil érdeklődők és a beköltözők növekvő száma is erősít. Tudósít a FEOL, a főváros és Székesfehérvár közelsége, valamint a kedvező közlekedési lehetőségek sok család számára teszik vonzóvá a települést. A szakértők szerint a térség népszerűsége továbbra is kitart, ami az ingatlanok értékének alakulásában is megmutatkozik. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken egy gyengülő hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként erős északnyugati szélre készülhetünk. 21 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége kellemesnek ígérkezik. Több órára kisüt a nap, csak átmenetileg zavarhatják felhők az eget. A legmelegebb órákban 25 fok körüli értékeket mérhetünk, ideális idővel a szabadtéri programokhoz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék

Best FM a legjobb zenék. Frontok jönnek, mennek. Itt egy újabb hidegfront nyugat, észak-nyugat felől. Felhők, zápor, zivatar, és hát 26 fok körüli maximum. Így alakul a hét utolsó munkanapja. Aztán a hétvégére visszatérhet a melegebb, szárazabb, napsütésesebb nyári idő. Two Times, ez már a következő dal címe. Kétszer N. Lee dala, és hát kétszer, ráadásul kétszer egymás után jön DJ Miller, hiszen a ma esti Night Shift Extra-ban csütörtöki rezidensünk hozza újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereit mixben, a házigazdával, White Boy-jal együtt itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jövő hét csütörtökön kerül a mozikba Steven Spielberg UFO-s filmje, a következő órában pedig alakváltók is jönnek majd. Shapeshifters, Back to Basics, és hozom az Irie mafiát is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
4: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvár Csurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu. Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Vasfinker Kft.
5: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
6: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
7: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Szerb Ortodox templom, más néven a Palotavárosi templom, a székesfehérvári Szerb Ortodox egyházközség temploma. A Palotavárosban, azon belül Rácvárosban található, így tévesen Rác templomként is szokták emlegetni. 1770 és 1780 között készült barokk stílusban. Belseje rendkívül gazdagon díszített, amely hazánkban egyedülálló. A város 1989-ben kapott egy Európa Nostra fődíjat, amelyet a templom körül található skanzen kialakított és a templom felújításáért adtak át. A templom tornyában egy kivételesen szép csengésű, körülbelül 300 kg-os harang található. Ezt valószínűleg a 19. században öntötték. A templom a 18. században több át- és újjáépítésen esett át, még végül az 1780-as években ismert külsejét 1980-ban teljes körűen felújították. A templom szomszédságában található a tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Fiatal alkotók munkáit díjazták az Óra Múzeumban. Új rendet kapott a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény. Az aszály miatt ritkábban nyírják a füvet Fehérváron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Összesen 76 alkotás érkezett a Kovács Jenő Óra Múzeum gyereknapi rajz pályázatára. A fiatalok kreativitását bemutató pályamunkák közül a zsűri egy első helyezettet és két külön díjast választott ki. A díjazottak különleges tárlatvezetésen vehetnek részt, emellett további ajándékokkal is készülnek számukra. A pályázatra beküldött valamennyi művet a Múzeumok Éjszakája programján láthatja a közönség a székesfehérvári Kovács Jenő Óra Múzeumban, tudatta a város oldala. Jelentősen javult a megközelíthetőség a Fekete-hegy szárazréti idősek otthonában. A Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézményben elkészült az új rámpa, amely megkönnyíti a mozgásukban korlátozott ellátottak számára kijutást a szabadba. Az átalakítás biztonságosabbá és kényelmesebbé teszi a közlekedést az épület és az udvar között, adta hírul a város weboldala. A korszerű megoldás nagyobb önállóságot biztosíthat az ott élőknek, miközben egyszerűbbé válik a közösségi terek használata is. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény még élhetőbb és komfortosabb környezetet nyújtson lakóinak. Az aszály miatt több helyen magasabbra hagyják a növényzetet Fehérváron. A városgondnokság a belvárosi, nagyforgalmú parkok és rendezvényhelyszínek kivételével jelenleg nem végez teljes fűnyírást, csupán az utak és járdák mentén tartja rendezett állapotban a területeket. A cél a föld nedvességének megőrzése, valamint a zöld felületek védelme a csapadékhiányos időszakban. Adta hírül a város portálja. A dúsabb növénytakarók kedvezőbb környezetet biztosít a beporzóknak, emellett hozzájárul a természetes élővilág sokszínűségének megőrzéséhez. A szakemberek arra kérik a kutyatartókat, hogy a séták után alaposan vizsgálják át kedvenceiket, mivel a magasabb fűben könnyebben előfordulhat a toklász. Ingyenes tüdőszűrésre várják a martonvásáriakat a hétvégén. A mobil egészségügyi program lehetőséget kínál a légzőszervi betegségek korai felismerésére gyors és egyszerű vizsgálat keretében. A részvételhez személyi igazolvány és érvényes tajkártya szükséges, közölte Martonvásár közösségi oldala. Pénteken egy gyengülő hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként erős északnyugati szélre készülhetünk. 21 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége kellemesnek ígérkezik. Több órára kisüt a nap, csak átmenetileg zavarhatják felhők az eget. A legmelegebb órákban 25 fok körüli értékeket mérhetünk, ideális idővel a szabadtéri programokhoz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Ádám írja, kigyulladt egy autó Török Bálinton a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Hát köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide érkezett, és érkezik a következő a 90-es és 2000-es évekből. Tupac dala a California Love a Best-en.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Aki szereti a téli sportokat, mondjuk a síelést és enesztését, annak ott a helye a tőlünk nagyjából 500 kilométerre található ausztriai Obertauernben, ahol az idei síszezont november végén, december elején nem más, mint a most érkező világsztár enesztése fogja megnyitni egy felejthetetlen koncerttel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Salsa.
1: Best FM a legjobb zenék. Ma még hidegfronthoz záporokat, zivatarokat, felhősebb napunk lesz. Holnap-holnap után a hétvégén viszont az idei nyár első hétvégéjén elérjük a 30 fokot, melegebb, szárazabb, napsütésesebb lesz az idő a két napos pihenőn.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idei nyár első hétvégén elérhetjük a 30 fokot, a Balaton 21-et, Tiszató 22 fokos, szóval abszolút realitás lehet. A Fekszünk a strandon, a Bagosi Brothers Company dala. Ők is jönnek majd 10 után, és itt lesz a Soul to Soul is. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Rögtön zenélünk tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Könnyű összekeverni az A2-es tejet a laktózmentessel. A világbajnokság miatt változik a belvárosi teraszok üzemelése. Kellemes idő vár ránk a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Megjelent az A2-es jelölésű, egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára, valamint az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más terméknél is egyébként. Ennek pont és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, de tőleg gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: A labdarúgó világbajnokság idején hosszabb nyitvatartással működhetnek a belvárosi teraszok Fehérváron. A város átmeneti felmentést adott a korábbi korlátozás alól, így az egyes díjövezetben működő vendéglátó egységek szabadtéri részei június 11-e éjféltől fogadhatnak vendégeket. Az intézkedés a világbajnokság rajtjához kapcsolódik. A lehetőség június 18-áig érvényes, így a szurkolók több mérkőzést is követhetnek a belváros étteremben és kávézóiban. A város közleményében egyúttal arra kéri a vendéglátóhelyek üzemeltetőit, valamint a lakókat, hogy legyenek tekintettel a környéken élőkre. Ma kezdődik az Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok Fehérvár Csurgón. A Károly József Alapítvány immár 22. alkalommal tartja a háromnapos eseményt a Károlyi Kastély parkjában. A programok vasárnapig várják az érdeklődőket, adta hírül a város portálja. A látogatók dísznövény kiállításon, vásáron, szakmai bemutatókon és kulturális programokon vehetnek részt. A rendezvény a kertkultúra, a természet és a művészet iránt érdeklődők számára kínál tartalmas kikapcsolódást. A több hektáros kastélypark ismét a virágok, a különleges növények és a kertészeti újdonságok találkozóhelyévé válik a hétvégére. Pénteken egy gyengülő hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként erős északnyugati szélre készülhetünk. 21 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége kellemesnek ígérkezik. Több órára kisüt a nap, csak átmenetileg zavarhatják felhők az eget. A legmelegebb órákban 25 fok körüli értékeket mérhetünk, ideális idővel a szabadtéri programokhoz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És jön közeleg a nyári napforduló, az év leghosszabb nappal, a legrövidebb éjszakája 4.46-os napkeltével és 20.45-ös napnyugtával. Előbbiről szól a Simply Red óraindító dala, jön a Sunrise, halljuk majd Whitney Houston-t, Kylie Minogue-ot, Gloria Estefant és Ákost is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. 5 perc elmúlt 10, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A péntek délelőtt a többszörös Grammy-díjas kubai énekesnővel, az USA-ban élő Gloria Estefannal folytatódik. A 80-as években kezdte pályafutását, de a köztudatban igazán 93-ban kiadott Mi Tierra című lemezével robbant be, amiért az első Grammy-díját is kapta. Most a Turn the Beat Around-ot halljuk tőle a Best-en.

0: Ezt a legjobb zenék, friss közlekedési információk, autó és kamion koccant az M1-esen Budapest felé az M0-ás csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó már 2 kilométeres. Az M5-ösön Budapest felé Lajosmizse és Táborfalva között bontják a terelést. A 64-es és az 56-os kilométer között csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta a 8 kilométert, és felborult egy autó a 61-es főúton Dunaföldvár térségében közel az M6-os csomópontjához. A 3-as kilométernél a forgalmat megállították. Jó utat! Óvatosan, ha a dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem sokára foci VB, a döntő szünetében pedig Madonna is énekel, hát tulajdonképpen a foci és a zene is összehozza majd az embereket. Music, 11 után jön a pop királynője és a jazz meg az is.
2: Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Kit a sorsa sújt? Mit tehet a sejt?
1: Meghallgatjuk mindjárt a friss híreket, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Házi sertések között bukkant fel az afrikai sertéspest is, palack tilalmat vezettek be a foci VB meccseire, borongós időnk lesz ma, de kiadós eső nem várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében. Ilyen eset eddig még nem történt Magyarországon, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Népih elnöke, országos főállatorvos.
2: Ezt az állományt paladéktalanul fel kell számolni, és a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatokat, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található.
1: Törli a Budapest és Dubáj között közlekedő járatait a Fly Dubai. Július végéig nem utazhatunk velük. Akiknek már megvan a repjegyük, azoknak átfoglalást javasolnak, vagy visszakérhetik a pénzüket. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus, ugyanis a kerozin a hormuzi szoroson keresztül jut el a különböző országokba, ez pedig hónapok óta blokkád alatt áll. Ennek hatására több légitársaság is előrejelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait. Egyébként csak májusban 13 000 gép nem tudott felszállni emiatt. Ezentúl egy interaktív térkép segítheti a szőlősgazdákat az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. A Népih oldalán látható térképen folyamatosan követhetik a betegség terjedését, vagyis láthatják a fertőzött térségeket, így pontos képet kaphatnak arról, hogy a saját ültetvényeik mekkora kockázatnak vannak kitéve. A Népih szakemberei arra kérik a gazdákat, hogy figyeljék az itt megjelenő adatokat, és heti rendszerességgel ellenőrizzék a saját ültetvényeik fertőzöttségét. Tilos lesz palackokat bevinni a futballvilágbajnokság meccseire. Korábban úgy volt, hogy fejenként egy darab üres, egy literes újra tölthető palackot beengednek a szurkolókkal, most azonban megtiltotta ezt a FIFA. Sokan felháborodtak ezen, hiszen valószínűleg nagy hőség lesz a meccseken. A FIFA képviselői azonban azt mondták, hogy a szervezők párakapukkal, ventilátorokkal és hűtősátrakkal készülnek, és a büfében kapható víz nem lesz nagyon drága. Felhős időnk lesz ma, de komolyabb eső sehol nem várható. A Dunántúlon lesz vastagabb a felhőtakaró, a keletebbre érők naposabb időre számíthatnak. Csak néhol lehetnek kisebb záporok, és csak a Dunántúlon élénkül meg a szél. 24-29 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 12-22 fok valószínű. A hétvégén szikrázóan napos idő vár ránk, bár szombaton a déli és keleti megyékben előfordulhatnak gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Sok jó zene kis helyen is elfér, például a délelőtt utolsó órájában, hát annyira sok az ismerős név, hogy hadd soroljak fel párat. Bob Sinclair, jön Janet Jackson a Hooligans, a Faithless Dido-val, Will Smith a Flip the Script, az órát a Best Light indítja az Uptown Girl-lel, 4 perccel múlt 11, hello, jó utat, jó munkát, Max Emlemente vagyok.
0: Best

0: Escort. Best FM a legjobb zenék. Jó kérdés, hogy hogy jöhet a folytatása a Legenda vagyok című 2007-es Will Smith Skippy-nek, ha az első rész végén meghal a címszereplő, ugye feláldozza magát a zombi apokalipszisben. Hát úgy, hogy átírják az első rész végét, lesz egy alternatív befejezés, amelyben életben marad, így teret engedve a második mozinak. Javában tart a forgatás, a premier dátuma még nem ismert. Én az elsőt láttam, szerettem, a másodikat várom, szólok, ha jön. A sötét skifi után irány a napfényes Miami, ki mással, mint Will Smith-szel.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Miami, South Beach, bringing the heat.

0: Best FM, a legjobb zenék. A nyár első hétvégén visszatér a kellemes napsütéses idő, akár a 30 fokot is elérhetjük, úgyhogy irány a szabadba, a természetbe, a városba, a parkba, mindegy, csak mozduljunk ki otthonról. A fővárosban például a Nemzeti Parkok hete nyitó rendezvény várja az érdeklődőket a Városligeti Vajda-Hunyadvár udvarán. Lesznek természetvédelmi programok, játékok és foglalkozások, a belépés ingyenes, de a Várkert bazárban megrendezésre kerülő Várkerfest is színes programokkal várja az érdeklődőket a Dunaparton. Székesfehérváron a Közösségi és Kulturális Központ szervezésében holnap reggel 9 és dél között közösségi program és csicsergő dúdoló zenés foglalkozás lesz a Török Ignác utcai játszótéren. Szolnokon a 17. szolnoki tuning találkozót ajánlom, ingyenesen látogatható autós találkozó a Dock Terasznál a Tiszaparton. Pécsen pedig Sétatér Fesztivál kezdődik, szabadtéri zenei programok, ingyenes koncertek a Sétatéren. Egerben a dobótéri nyárköszöntő helyi művészeti csoportok bemutatója és ingyenes népzenei koncert lesz a főtéren, és még ebben az órában jövök zalaegerszegi, velencei, dunaújvárosi és bajai hétvégi és ingyenes programokkal is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Nemrég kimaradt a hétvégi ingyenes programajánlóból Zalaegerszeg, Velence, Dunaújváros és Baja, úgyhogy nézzük. Zalaegerszegen a Vizslaparkban családi sportnapot tartanak, ahol amatőr ügyességi versenyeken lehet ingyenesen részt venni. Velencén a Velencei Tavi Kortárs Művészeti Fesztivál várja az érdeklődőket a Velencei Korzón és a Szabad Strandok környékén. A zenei és képzőművészeti installációk látogatása ingyenes. Dunaújvárosban a Dunaparti Szoborparkban szabadtéri művészeti sétát tartanak, ahol holnap idegenvezetés várja az érdeklődőket. Ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Baján a Sugovica parti sétányon zajló szabadtéri street art bemutatók és utcazenész fellépések egész hétvégén ingyenesen látogathatók, a Városi Könyvtár udvarán pedig mese délután és irodalmi felolvasóest lesz a hétvégi gyerekprogramok keretében. Jó szórakozást!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat és jó hétvégét kívánok! Majoros Rita jön a péntek délután vele és Sophie Alice Baxter dalával indul. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyár végéig 10 milliárd eurós uniós forrás érkezhet hazánkba. A legnagyobb készletét dobja piacra a Lego. Sok helyen borult az ég, de csak kisebb esők lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter azt a törvénycsomagot, amely ahhoz szükséges, hogy haza lehessen hozni az uniós pénzeket. Ezt jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, hogy ebben főleg a korrupció ellenes intézkedésekről van szó. A miniszter arról is beszélt, hogy ha elfogadják a törvényeket, akkor augusztus 31-ig 10 milliárd euró érkezhet hazánkba. Ebből a pénzből a már előfinanszírozott projekteket számolják el, de jut belőle az elektromos hálózat fejlesztésére, a teljes hév és intercity flotta cseréjére, valamint bérlakás és kollégium fejlesztési programra és a kis- és középvállalkozások támogatására is. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vas és Zala vármegyében. A Nébi közleménye szerint az ország többi részén nem esett elég eső ahhoz, hogy feloldhassák a tilalmat. A két vármegye kivételével tehát továbbra is tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, illetve a fásításokban és a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Megkezdődött az idei őzgida mentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel és helyezik biztonságba a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte csaknem 300 őzgidát sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét kérdeztük.
2: Megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak. Lehet látni, hogyha őzgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, nélkülük egyáltalán nem. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Bekeményít a Lego, több mint 12 ezer darabos készletet dobnak piacra. A szedből a barcelonai Sagrada Familia templom mását lehet összerakni. Ha ez sikerül, akkor egy rendkívül részletes, több mint 62 centi magas és 47 centi széles építményt kapunk, ami a legnagyobb Lego szett. A készlet jelenleg több száz dollárért rendelhető elő, és a cég leghamarabb novemberben postázza majd a dobozt. Keleten naposabb, a Dunántúlon borongósabb idő várható ma, kiadós esőre viszont sehol nem kell számítanunk, csak néhol fordulhatnak elő kisebb záporok. 24-29 fokot mutatnak most a hőmérők, este pedig 12-22 fokig hűl majd a levegő. Hétvégére nyugodtan lehet szabadtéri programot tervezni, ugyanis ragyogóan napos, többnyire száraz időben bízhatunk, csak szombaton a déli és keleti megyékben lehetnek gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Hú, elmúlt péntek dél, szóval már simán lehet a hétvégére hangolódni. Például Melanie C dalával, de itt lesz a Ciplak is jön, Christina Aguilera és a Roy és Ádám is. De most még Sophie Alice Baxterrel indítom ezt az egész péntek délutánt. Jön a Get Over You!
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Szép péntek délutánt kívánok mindenkinek. Hát most már tényleg visszavonhatatlanul itt a hétvége. Egészen kellemes kint az idő. Nincs az a nagy meleg, picit fújdogál a szél, de azért egész kellemes kora nyári időnk van, és a hétvégén is erre lehet számítani. De természetesen majd mindenféle információt és érdekességet hozok a mai délutánon is, napkérdését is. Úgyhogy egyszerűen csak töltsük együtt, és érezzük jól magunkat. Jön mindjárt a C-Block és a Time is Ticking Away, de itt lesz Melanie C is, most pedig a Nightcrawlers viszi tovább a jó hangulatot. Push the feeling on, itt a Best of

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Már most sokan vannak az utakon, de a délután hátralévő részében pedig talán még többen lesznek. Sokan elkezdik a hétvégézést, mennek le a Balatonra, úgyhogy vigyázni kell ma is az utakon. Én pedig jövök folyamatosan a közlekedési információkkal. Az M1-es autópályán a főváros felé Herceghalomnál egy műszaki hibás autó nehezíti most az autósok dolgát. A 28-as kilométernél az átterelt sávban útszűkületen kell áthajtani. Nagyon erős a forgalom, úgyhogy lassulás, torlódás van az M3-ason Budapest felé, Bag és 60 között, úgyhogy hosszabb menetidővel kell számolni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz az Ári Mafia és a bajnok. És zenél majd nekünk Jennifer Lopez is, itt lesz a Get Right, úgyhogy jön egy kis tánc.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Újabb módszerrel próbálják megkicselni a pénzünket a csalók. Visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood, kiadós eső nem várható, de kisebb záporok bárhol lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a kiberbűnözők. E-mailt küldenek, amelyben arra hívják fel a figyelmünket, hogy földgázszámla tartozásunk van. A hamis levél teljesen lemásolja az MVM e-mailjeit, és a végén még a csalókra is felhívja a figyelmet. Csak hogy a cég szerint átverésről van szó, és egy hamis linken akarnak tőlünk pénzt kicsalni a bűnözők. Ezt a legkönnyebben úgy ellenőrizhetjük, hogy rákattintunk a feladó e-mail címére, ami nem az MVM címe. Ezért felhívták a figyelmünket arra, hogy ha ilyen levelet kapunk, semmiképpen se fizessünk. Három országból már nem jöhetnek vendégmunkások hazánkba. A Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból sem hozhatnak Magyarországra dolgozókat a munkaerő kölcsönző cégek. Erről beszéltek a kormány szóvívők a mai tájékoztatójukon. Azt mondták, hogy akik korábban érkeztek, azok maradhatnak és kérhetik a munkavállalói joguk meghosszabbítását. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltás segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára. Ezt mondta rádiónknak Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb színésze 70 éven át volt az egyik meghatározó alakja a filmiparnak, és több mint 70 filmben vett részt, színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscar-díjat, de más díjakkal is kitüntették. A színész május végén lett 94 éves, ezért döntött úgy, hogy nyugdíjba megy. A hollywoodi legenda utoljára a 2024-es 2-es számú Eskü című filmen dolgozott rendezőként. Felhős időnk lesz ma, de komolyabb eső sehol nem várható. A Dunántúlon lesz vastagabb a felhőtakaró, a keletebbre élők naposabb időre számíthatnak. Csak néhol lehetnek kisebb záporok, és csak a Dunántúlon élénkül meg a szél. 24-29 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 12-22 fok valószínű. A hétvégén szikrázóan napos idő vár ránk, bár szombaton a déli és keleti megyékben előfordulhatnak gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, egy óra is elmúlt 4 perccel, úgyhogy megyünk tovább ebben a pénteki napban, és közelítünk a hétvégéhez olyan zenékkel, mint Lionel Richie és a Just For You, de itt lesz Lenny Kravitz is, és a Fly Away, jön a Train és a Hey Soul Sister, most pedig Jennifer Lopez-zel, és a Get Right-tal indul az óra, és akár indulhat ez a hétvége is.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, naptár szerint is itt van a nyár, hiszen benne vagyunk júniusban, és ez lesz az első júniusi hétvége, úgyhogy arra gondoltam, a napkérdésének ma azt hozom, milyen egy tökéletes nyári hétvége, ki mit csinálna, milyen programokat, írja meg, vagy egyszerűen csak lazulna otthon, és medencézne, hogyha van mondjuk otthon medence, vagy mindenképpen elutazna valahová, kirándulna, vagy grillpartit csapna a haverokkal. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az üzenetek. Milyen egy tökéletes nyári hétvége. El lehet engedni a fantáziát, miközben is csendes zenéket hallgatunk. Jön mindjárt C.G. Lewis és a Sweets for My Sweet, előtte a Red Hot Chili Peppers és az Other Side.

Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különösok nélkül. Aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az ott autózók figyeljenek Herceghalom térségében, mert egy műszaki hibás autó vesztek el a 28-as kilométernél az átterelt sávban, útszűkületet okoz. Úgyhogy erre kell figyelni. Az erős forgalom és néhány sávzárással járó karbantartási munka is okozta.

0: Torlódást az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között, úgyhogy itt is hosszabb menetidővel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Justin Timberlake-el indul majd a következő óra, jön a Rock Your Body. Üzenél majd nekünk a Solvay is.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már idén megérkezhet az uniós pénzek első részlete. Májusban 1300 gyorshajtót mértek be a fővárosi trafipaxok, csak kisebb záporok lehetnek ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le hazánk, ha addig sikerül törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket. Ezt jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, hogy ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. A miniszter hozzátette azt is, hogy további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi fejlesztésekre és aszály elleni védekezésre költenék. Több új környezetvédelmi intézkedésről döntött a kormány, ezt jelentették be a kormány szóvivők. Vagyis a kabinet felülvizsgálja a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszert, emellett a jövőben szigorúbban ellenőrzik az akkumulátorgyártó üzemek helyszíneit, és szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezettek be a legértékesebb védett állami erdőkben. Rengeteg gyorshajtót buktattak le májusban a budapesti trafipaxok. Egy hónap alatt több mint 1300 olyan sofőrt mértek be, akik a megengedettnél jóval gyorsabban közlekedtek. A rendőrség közleménye szerint a 6. kerületben fogták el a leggyorsabb sofőrt, aki az Andrássy úton 50 km/h helyett 122 km/h sebességgel száguldozott, ezért 312.000 forintos bírságot kapott. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcsvár megyében. Ilyen eset még nem történt Magyarországon, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a NÉBIH elnöke, országos főállatorvos.
2: Ezt az állomány paladéktalanul fel kell számolni, és a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, és ez reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található.
1: Keleten naposabb, a Dunántúlon borongósabb idő várható ma, kiadós esőre viszont sehol nem kell számítanunk, csak néhol fordulhatnak elő kisebb záporok. 24-29 fokot mutatnak most a hőmérők, este pedig 12-22 fokig hűl majd a levegő. Hétvégére nyugodtan lehet szabadtéri programot tervezni, ugyanis ragyogóan napos, többnyire száraz időben bízhatunk, csak szombaton a déli és keleti megyékben lehetnek gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizony, azok a felejthetetlen slágerek 2 óra után is érkeznek. Pontosítok, 2 óra után 4 perccel. Én Majoros Rita vagyok, szép délutánt, jó hétvégét kívánok a folytatásban is mindenkinek. A Simply Reddel érkezik mindjárt a Fairground, de táncolunk majd Dancellel, itt lesz a Pump It Up, vagy ugrálunk jobban mondva. Justin Timberlake pedig indítja az órát. Jön a Rock Your Body!
0: Best FM!

karok, senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt, egy út.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zené. Kinek milyen lenne egy tökéletes nyári hétvége ma délután? Ez a nap kérdése, hiszen ez az első nyári hétvégén, vagy júniusi hétvégénk, úgyhogy jöhetnek a tervek. Kati azt írja, a tökéletes nyári hétvégén egy vízparti pihenés lenne a családdal, délelő strand, este bográcsozás és sok nevetés a barátokkal, mert hogy őket is vinnénk magunkkal. Tökéletes terv. Írt Tamás is, nekem egy motoros túra a hegyekbe, jó idővel, kevés forgalommal, este egy hideg fröccs a teraszon, ennél jobb nem is kell. Nem is hangzik rosszul. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ezek a nyári tervek. De ha valaki megírná a valós nyári terveit, na az is nyugodtan jöhet. Ajánljunk némi programot a többi hallgatónak is, én pedig ajánlok isteni zenéket minden programhoz. Vesz Elene hamarosan itt a Best FM-en, előtte egy isteni Simply Red dal megalapozza a délutáni jó hangulatot. Fairground a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, Wes Allen-e dala után a legfrissebb közlekedési információkkal jelentkezem. Két autó ütközött, az M0-as autót keleti szektorán Gyálnál, az M3-as felé vezető oldalon. A 34-es kilométernél a belső sáv le is van zárva, a torlódás több kilométeres. A 8-as főúton Székesfehérvár és a Várpalota között szalakorlátnak ütközött egy autó, a 22-es kilométernél a külső sáv le van zárva. A 46-os főúton Gyuma-Endrődön a főúton is baleset történt, a 42-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni pedig a városon belül lehet. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom a továbbiakban is az útinfókat. Vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: High and so high and so high.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvárcsurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu.
2: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
3: Csekkold a termékeket az osam.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
4: Roller világ. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
5: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Városi kitüntetéssel ismerték el Keresztúri Lászlóné munkáját. Új fejlesztések erősítik a járványok elleni védekezést. Tovább emelkednek a telekárak Velencén. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Kiemelkedő szakmai tevékenységért részesült városi elismerésben Keresztúri Lászlóné. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetőjeként hosszú évek óta dolgozik azon, hogy minél több emberhez jussanak el az egészségmegőrzést és a megelőzést szolgáló kezdeményezések. Munkája nyomán számos helyszínen váltak elérhetővé szűrések, tanácsadások és közösségi programok. Az elmúlt időszakban több tízezer résztvevő kapcsolódott be ezekbe a kezdeményezésekbe, amelyek fontos szerepet töltenek be a lakosság egészségtudatosságának erősítésében, közölte az FMC. A polgármesteri elismerő emlékérem annak a több mint másfél évtizedes szakmai elkötelezettségnek szól, amely jelentős értéket teremtett Székesfehérvár közössége számára. Hatékonyabban védekezhet hazánk a fertőző betegséggel szemben a Pécsi Tudomány Egyetem virológiai nemzeti laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, valamint létrehozták hazánk első vírustörzsbankját, mondta a rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
7: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezés rájön, hogy az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
6: Velence továbbra is az egyik legkeresettebb település a Velencei tó térségében. Az elmúlt évben jelentősen emelkedtek a telekárak, amit a stabil érdeklődők és a beköltözők növekvő száma is erősít. Tudósít a FEOL, a főváros és Székesfehérvár közelsége, valamint a kedvező közlekedési lehetőségek sok család számára teszik vonzóvá a települést. A szakértők szerint a térség népszerűsége továbbra is kitart, ami az ingatlanok értékének alakulásában is megmutatkozik. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken egy gyengülő hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként erős északnyugati szélre készülhetünk. 21 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége kellemesnek ígérkezik. Több órára kisüt a nap, csak átmenetileg zavarhatják felhők az eget. A legmelegebb órákban 25 fok körüli értékeket mérhetünk, ideális idővel a szabadtéri programokhoz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Hello Fehérvár, hello Velence, nagyon vidám, kellemes péntek délután kívánok önnek, de hát milyen is lehetne egy péntek, hogyha nem vidám, igaz? Június 5-e van, amikor is Fatime és Ferdinánd nevű hallgatóink a névnaposok, nekik pedig sok boldogságot kívánok. A mikrofonnál Najdetti a folytatásban egészen 18 óráig tartson velem, mert hozom önnek életünk beszélyét.
0: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei Tó térségében is, ahol Horváth Tomitól szólt a Megszakad. Az elmúlt percekben viszont szerencsére nem szakadt meg az a hagyomány, hogy nyárindító kóruskoncertre várják a zeneszerelmeseit Székesfehérváron. Ma délután 18 órai kezdettel a Hímerházban lesz ez a hangverseny, amelyen a Comenius Kamarakórus és a Musicolor énekegyüttes lép színpadra. Most már harmadik alkalommal rendezik meg ezt a kóruskoncertet, amelyen két énekkart hallgathat meg a közönség közel egy órás időtartamban. A világi és egyházi művek mellett kortárs kompozíciókat hoz magával a Comenius Kamarakórus, a Musicolor énekegyüttes pedig a Gregorián hagyományoktól a modern kórusirodalomig a zenei korszakok gazdagságát mutatja be. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt sok szeretettel várnak, tehát ma délután 18 órakor. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hagyományaiban szeretnének elmerülni, mert hogy ezen időszak bestjei gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 0-24-ben megállás nélkül, úgyhogy már is jön a Cut & Move slágere.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Idén most már 16. alkalommal rendezték meg a Savanyú Emlékkupát a Red Blue Devils csoporttagok és a Vidi szurkolói közösen. Ez a betegségben elhunyt német Savanyú Zoltánnak állít emléket. Közel 50 horgász és vérbeli drukker mérte össze horgász tudását és szerencséjét nemrég a palotavárosi tavaknál. Ifi és felnőtt korcsoportokban dobták be a csalit, amely versenyen két fős csapatok indulhattak. A helyezéseket pedig az összfogás súlya döntötte el. Szokás szerint idén is meglátogatta a versenyzőket Diszl Péter, akit a 85-ös UEFA Kupa gólkirálya Szabó József is elkísért a rendezvényre. Erről pedig a város weboldalán talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéinek előadói kísérik el minden egyes napunkat és minden egyes percünket, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, ahol a folytatásban a Soulcsearcher érkezik, és a Feel in Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Vasfinker Kft. Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyet Fehérvárcsurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu. MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best

0: 101,9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből most összegyűlhetnek a kutyusok szerelmesei, méghozzá Tacsik szerelmesei, hiszen jön a Fehérvár Mancsai Tacsitali 2 Hangot a hangtalanoknak című rendezvény. Holnap, június 6-án Székesfehérváron a Gárdonyi Géza művelődési ház előtti zöld területen kerül megrendezésre. Ez a program 11 és 17 óra között. Tavaly nagy sikere volt a rendezvénynek, és idén is sok-sok négylábút és kétlábú gazdiukat várják a szervezők. Lesznek kutyás kiállítók, kézműves foglalkozások, frissítőpontok a kutyusoknak, fotósarok és mancslenyomat készítési lehetőség, valamint játékos programok és mini versenyek, miközben a színpadon különféle beszélgetésekkel várják a közönséget. Lesz állatorvosi előadás a felelős állattartásról, aztán a felelős kutyatartásról a gyakorlatban, illetve egy különleges beszélgetés is az állatvédelemről, valódi történeten keresztül. Ebből pedig majd megtudhatjuk azt, hogy nincs lehetetlen, mint ahogy erről a Jetlag is dalol nekünk a folytatásban itt a Westen.
1: Rögös

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Boldogtalanság a BSV-től.

0: Az órát pedig a Jamainnál kezdjük a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvárcsurgón, a Károly Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek károlyi.org.hu.
3: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
4: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Fiatal alkotók munkáit díjazták az Óra Múzeumban. Újrempet kapott a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény. Az aszály miatt ritkábban nyírják a füvet Fehérváron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Összesen 76 alkotás érkezett a Kovács Jenő Óra Múzeum gyereknapi rajz pályázatára. A fiatalok kreativitását bemutató pályamunkák közül a zsűri egy első helyezettet és két külön díjast választott ki. A díjazottak különleges tárlatvezetésen vehetnek részt, emellett további ajándékokkal is készülnek számukra. A pályázatra beküldött valamennyi művet a Múzeumok Éjszakája programján láthatja a közönség a székesfehérvári Kovács Jenő Óra Múzeumban, tudatta a város oldala. Jelentősen javult a megközelíthetőség a Fekete-hegy szárazréti idősek otthonában. A Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézményben elkészült az új rámpa, amely megkönnyíti a mozgásukban korlátozott ellátottak számára a kiutást a szabadba. Az átalakítás biztonságosabbá és kényelmesebbé teszi a közlekedést az épület és az udvar között, adta hírul a város weboldala. A korszerű megoldás nagyobb önállóságot biztosíthat az ott élőknek, miközben egyszerűbbé válik a közösségi terek használata is. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény még élhetőbb és komfortosabb környezetet nyújtson lakóinak. Az aszály miatt több helyen magasabbra hagyják a növényzetet Fehérváron. A Városgondnokság a belvárosi, nagyforgalmú parkok és rendezvényhelyszínek kivételével jelenleg nem végez teljes fűnyírást, csupán az utak és járdák mentén tartja rendezett állapotban a területeket. A cél a föld nedvességének megőrzése, valamint a zöld felületek védelme a csapadékhiányos időszakban. Adta hírül a város portálja. A dúsabb növénytakarók kedvezőbb környezetet biztosít a beporzóknak, emellett hozzájárul a természetes élővilág sokszínűségének megőrzéséhez. A szakemberek arra kérik a kutyatartókat, hogy a séták után alaposan vizsgálják át kedvenceiket, mivel a magasabb fűben könnyebben előfordulhat a toklász. Ingyenes tüdőszűrésre várják a martonvásáriakat a hétvégén. A mobil egészségügyi program lehetőséget kínál a légzőszervi betegségek korai felismerésére gyors és egyszerű vizsgálat keretében. A részvételhez személyi igazolvány is érvényes, tajkártya szükséges, közölte Martonvásár közösségi oldala. Pénteken egy gyengülő hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként erős északnyugati szélre készülhetünk. 21 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége kellemesnek ígérkezik. Több órára kisüt a nap, csak átmenetileg zavarhatják felhők az eget. A legmelegebb órákban 25 fok körüli értékeket mérhetünk, ideális idővel a szabadtéri programokhoz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Így van, már is indul egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90.4-en, amely pörgésben, amely robogásban olyan fantasztikus dalokat gyűjtöttünk önnek össze, mint a Boom Shake the Room DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince előadásában. De itt lesz majd a BSV és a Boldogtalansággal, az órát pedig Bob Marley és MC Light közösével kezdjük már is.
5: 101.8 és 90.4 Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ha június, akkor ismét Fönögei Kispál Vándor Színjátszó Fesztivál. A nagymúltú Székesfehérvári Színtér Egyesület ezzel a fesztivállal Petőfinek állít emléket, hiszen a Fönögei Kispál az ő egyik művészi álneve volt. Ez a kis Vándor Színházi találkozó egy kulturális innováció, amit azért így nyitottak útjára, hogy Petőfi Fehérvári Vándor Színjátszó kultuszát erősítse. Ennek érdekében június első hétvégéjén, sőt már ma is, gyermek és ifjúsági programokkal várják a közönséget Székesfehérvár belvárosában. Lesz bábszínházi előadás, utcai impulzusjátékok, dudorászó koncert és versszínházi előadás is. Holnap pedig 16 órától a Tücsök és a Hangya zenés gyermekműsorra, Ács Tamás előadására és fiatal szerzők bemutatkozására lehet számítani. A szabadtéri programok díjtalanok, minden érdeklődőt sok-sok szeretettel várnak. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretnének elmerülni, mert hogy ezen időszak bestjeit hoztuk el önnek.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Nemrég nyitotta meg kapuit, és egészen június 26-áig látogatható az az életmű kiállítás, amely Vértes Aljai Antalné Bizei Mária népi iparművész alkotásait mutatja be. A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház ad otthont a tárlatnak, amelyen Hévíz díszpolgára, Magyar Örökségdíjas, Prokultúra Hévíz és Proúrbe Hévíz díjjal kitüntetett hímző népi iparművész és platina diplomás elismert pedagógus munkáit ismerhetjük meg. Az alkotó 2024-ben hunyt el. A tárlat megnyitóján közreműködött a Gyenes Diási Népdalkör Kun Sándor névvezetésével és a Gyenes Diási Dalárda és Citerások Pékné Orbán Julianna vezetésével. A tárlat anyaga június 26-áig látogatható a Művelődési Ház népfatartási idejében. Életünk legjobb zenéi pedig 024-ben hallgathatóak, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, ahol a folytatásban a Puroni masszív slágerét játszom önnek. Ez az Élvezd!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
3: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
4: Csekkold a termékeket az osam.hu/olcsóbb5000 oldalon.
5: Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Vasfinker Kft.
6: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
7: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
6: A MOHU szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zené.

Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Na meg a legjobb hírek a Fekete-hegy szárazléti idősek otthonának, lakóinak, ugyanis egy új rámpa segíti akadálymentes közlekedésüket. Ennek köszönhetően most már a mozgás korlátozottak az eddiginél sokkal könnyebben, akár önállóan is ki tudnak jutni az intézmény udvarára. Ez pedig jelentősen javítja az életminőségüket és a mindennapjaikat. Az otthonban holnap családi nap lesz, amelyre a lakók hozzátartozóit is várják. Ez a közösségi esemény lehetőséget nyújt arra, hogy az ellátottak, a hozzátartozók és a munkatársak együtt tölthessenek egy tartalmas, élményekben gazdag napot, úgyhogy remélhetőleg az időjárás is kedvezni fog majd ennek a programnak. És hogyha már programozunk, akkor életünk legjobb zenéi sem hiányozhatnak egy jó hangulatú tevékenység mellől sem, legyen az kikapcsolódás, hobbi, munka, utazás, bármi, a 90-es, 2000-es évek bestjei hűtásként jönnek velünk a folytatásban is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy incifinci szünetet, hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök vissza a folytatásban is, olyan jó kis dalokkal, mint az Embertelen dal.
2: Valami annyira, annyira esztelen, hogy csak is.
1: Az órát pedig Tom Novi és Lima közösével indítjuk a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvárcsurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu.
4: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
5: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
6: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
7: Csekkold a termékeket az osam.hu/olcsóbb5000 oldalon.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra augusztus végéig. Változik a belvárosi teraszok üzemelése. Kellemes idő vár ránk a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvívői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. A labdarúgó világbajnokság idején hosszabb nyitvatartással működhetnek a belvárosi teraszok Fehérváron. A város átmeneti felmentést adott a korábbi korlátozás alól, így az egyes díjövezetben működő vendéglátó egységek szabadtéri részei június 11-e éjféltől fogadhatnak vendégeket. Az intézkedés a világbajnokság rajtjához kapcsolódik. A lehetőség június 18-áig érvényes, így a szurkolók több mérkőzést is követhetnek a belváros étteremben és kávézóiban. A város közleményében egyúttal arra kéri a vendéglátóhelyek üzemeltetőit, valamint a lakókat, hogy legyenek tekintettel a környéken élőkre. Ma kezdődik az Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok Fehérvárcsurgón. A Károlyi József Alapítvány immár 22. alkalommal tartja a háromnapos eseményt a Károlyi Kastély parkjában. A programok vasárnapig várják az érdeklődőket, adta hírül a város portálja. A rendezvény a kertkultúra, a természet és a művészet iránt érdeklődők számára kínál tartalmas kikapcsolódást. A több hektáros kastélypark ismét a virágok, a különleges növények és a kertészeti újdonságok találkozó helyévé válik a hétvégére. Júniusban is változatos programokkal várják a gárdonyi szépkorúakat. Az idős barát gárdony kezdeményezés keretében a következő hetekben közösségi találkozók, kulturális események, valamint egészségmegőrző foglalkozások közül választhatnak az érdeklődők. Tájékoztat Gárdonyváros közösségi oldala. A részvétel valamennyi alkalmon díjmentes. Pénteken egy gyengülő hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként erős északnyugati szélre készülhetünk. 21 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége kellemesnek ígérkezik. Több órára kisüt a nap, csak átmenetileg zavarhatják felhők az eget. A legmelegebb órákban 25 fok körüli értékeket mérhetünk, ideális idővel a szabadtéri programokhoz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az 5 órási hírek után folytatódik a pörgés itt a 101.8 és 90.4-en, ahol még 60 percet tölthetünk el együtt így édes kettesben, aztán érkezik DJ Whiteboy és átveszi a terepet, indul vele a péntek esti partina, de addig is itt lesznek velünk az embertelenül jó dalok, Presser Gábor és Geszti előadásában, például az órát pedig Tanna Vérsény.
9: 101.8 és 90.4 Best FM, a legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben egyébként ezen a héten, de még a jövő héten is megtalálhatják kedvenc kikapcsolódási lehetőségeiket az irodalom szerelmesei. Ugyanis rengeteg kulturális eseménnyel készült az idei ünnepi könyvhét Székesfehérváron, amelynek keretében irodalmi sétákon vehetünk részt, koncerteken, író-olvasó találkozókon, családi foglalkozásokon és különleges workshopokon is. Az esemény sorozat 9 helyszínen mintegy 40 programmal várja az érdeklődőket, és az egyik legizgalmasabb része az pont egy holnapi program, az a rendhagyó irodalmi séta, amelyre a belvárosba várják az érdeklődőket. 9:45-kor a Hungarikum együttes zenés kettcsináló előadása után az Alba Plázától indul 10 órakor egy irodalmi séta a belvárosba. Ács Tamással sétálhatunk el egészen a Bartók térig, egy kis zenével és egy-egy megálló ponton sok-sok verssel és meglepetésekkel. Aztán 11:30-kor biciklizős dalokkal érkezik Grillus Vilmos, akivel egy képzeletbeli kirándulásra utazhatunk el, majd egy író-olvasó találkozón vehetünk részt Pásztói Panka író, illusztrátor szereplésével. A délután folyamán lesz folyóirat bemutató, zenetörténeti előadás, Bakancs Listás beszélgetés, és még sok más egyéb téma. A napot pedig Müller Péter Sziámi, Kossuth Díjas szerző, előadó és Csemer Boglárka Bogi dalszerző énekesnő koncertje zárja majd, akiket zongorán kísér Antal Gábor. A programra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek bestjei között szeretnének elmerülni, mert hogy ezen időszak legkiemelkedőbb dalai gyűjtöttük önnek össze, és erről a listáról a Fatboy Slim Praise You című dala sem hiányozhat, úgyhogy ezzel megyünk tovább már is a folytatásban.

0: 101,9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Örülhetnek a repülés szerelmesei, hiszen megvan az idei Burgundy légiparádé időpontja. Szeptember 13-a lesz az a nap, amikor az Albatrosz Repülő Egyesület ismét felvonultatja gépsárkányait. Ez lesz most már a 31. a sorban, amikor is a repülő szakemberek megcsillogtatják tudásukat. Ugye legutóbb Kapu Tiborral, Cserényi Gyulával és Farkas Bertalannal is találkozhattak a családok. Emellett pedig szimulátorok és történelmi relikviák is várták az érdeklődőket. Lesznek merev és forgószárnyas klasszikusok is, és sétarepüléseken is részt vehetünk majd. Ennek egyfajta előfutáraként egy közepes méretű, könnyű, több célú forgószárnyas helikopter érkezett a begyó közbe. Nem is olyan régen, ami pedig az Albatrosz Repülő Egyesület ifjúsági pilóta program a részeként mutatta be a fiataloknak, hogy milyen is egy ilyen légijármű, hogy zajlott ez a bemutató, arról pedig a Vármegyei Hírportálon talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, ahol pedig a 90-es, 2000-es évek legnagyobb zenei csillagai kapnak helyet, és 0-24-ben pörgetjük önnek ezeket, hogy fergetegesen teljen minden egyes napja. Így a folytatásban érkezik Dallos Bogi és a Keresem a helyem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zene.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a House of Glass slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Vibe-ba és indul vele a Friday Party a péntek esti Best FM Night Shift. Így most az El kell, hogy engedj című dallal mára búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök. Remélem, hogy együtt töltjük majd a szombati perc délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Decit hallott a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Külföldi munkavállalók korlátozásokról döntött a kormány, netes csalókra figyelmeztetnek a netes csalók. Indul a generációváltást segítő pályázat az Agráriumban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Eszerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását és átmeneti védelmet biztosítanak a védett erdőknek. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat, ez támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Majdnem 25 kiló marihuánát csempészett be az országba két díler, az egyiket Érden, a másikat Budapesten fogták el. Az 50-es éveikben járó tettesek Németországból hozták az anyagot. A magyar-szlovák határ előtt furfangosan elváltak, de így sem úszták meg, lecsaptak rájuk a rendőrök. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében több mint 4000 eurót, 700 dollárt és csaknem 500 000 forintot foglaltak le a nyomozók. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen, délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A mai Night Shift extrában is a dance zenéké lesz a főszerep 120 percen keresztül. Mostantól 6-től 7-ig én White Boy, 7-től DJ Miller lemezjátszók mögött. Indul a péntek esti Night Shift extra. Életünk

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: A Mixcloudon tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik Night Shift lemezlovas oda pakolja fel korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt keressétek.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Mindenkinek jól jön még egy órányi dance-en, azoknak is, akik már tegnap elkezdték a hétvégét, és azoknak is, akik csak ma csatlakoznak majd rá a hétvégi bulizásra. DJ Miller lemezjátszók mögött a következő 60 percben még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance-himnuszok. Gyorsan helyet cserélünk, pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. But come on. Hey Martinez, you ready girl?
1: Come on. Let's do this gangsta.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új Intercity-k, hívek, bérlakások, van helye az uniós pénzeknek. Indul a Gidamentő program. Elég volt, visszavonul Hollywood ikonja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és HÉV szerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalatokra. Támogatására is. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az úti fű és a hárs alacsony közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztettek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét Szabó Lászlót hallják.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az ősuta találkoznak. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb művésze, 70 éven át volt meghatározó alakja a filmiparnak. Több mint 70 produkcióban vett részt színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscart, emellett több tucat jelentősebb elismerést is átvehetett. Május végén lett 94 éves, úgy döntött, nyugdíjba megy. A legenda legutóbb a 2024-es 2-es számú esküt című filmben dolgozott rendezőként. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: És akkor duplázzuk a csütörtököt, szóval nem ha van kettős látás, tehát van kettős hallás is.
4: Valószínűleg van. Most már van. Fia, eddig nem volt, akkor most már mi megcsináltuk.
3: Szóval a csütörtök után a mostani pénteken is dances csütörtök, vagy dances péntek, szóval dance, na ez a lényeg. Ennyi. A legnagyobb dance himnuszok a 90-es és a 2000-es évekből köszönhetően csütörtöki rezidensünknek, DJ Millernek, úgyhogy...
4: Nem tudom, hogy fülelsz a Whiteboy, hogyha már itt tartunk, hogy mivel kezdtem ezt a mai szettet.
3: Hát ez a minimum, hogy saját magaddal.
4: Így van, és hát egy 20 éves dallal.
3: Na egy jó kis Oliver Jean.
4: Igen.
3: Akkor DJ Miller lemezjátszok mögött a mai Night Shift Extra-ban.
0: Best

0: X-ben.
1: Epivel nem lesz vitat kosztunk, csak egyikünk sem tudta pontosan. Valahogy szóba jött a Breaking, illetve a Breaking 2 című. Megvan?
2: Ne viccelj már. Biblia volt annak idején.
1: Hogy csak így tényleg így jelzés értékel azoknak, akik azt hiszik, hogy
2: hogy a cirok söprűvel csak söpörni lehet?
1: Pedig azért a Kraftwerk Tour de France-ről lehet. Nem, hanem, hogy ugye arról beszélgettünk, hogy ezeknek a mostani táncos moziknak a Step Up.
2: Igen.
1: Hogy aki ugye azt hitte volna, hogy a Step Up-pal kezdődött a táncos mozik, hát nem. Hát és ez... akkor itt vesztünk el az Effivel, hogy a Breaking volt előbb, vagy a Flashdance? A Flashdance 83-as, a Breaking meg 88-as.
2: Így van. Viszont nem tudom, hogy a TikTokon egyáltalán rovarkodsz-e azóta, amióta ezt utoljára érintettük. Nagyon sok táncos, a magyarok közül is egyébként elkezdte ilyen nosztalgia vonat jelleggel feleleveníteni ezeket a filmeket, illetve a hozzájuk kapcsolható ilyen táncos zenés kultúrköröket.
1: Igen.
2: És hát nagyon érdekes dolgokat mondanak, hogy melyik zene hogy került be a filmben, miért, a táncosokat hogy találták, és néha ilyen elég extra módon, hogy tényleg ilyen tök véletlenül, mint ahogy a Barry Arit ugye megtalálták a Szerelem első vérigre, hogy állítólag a rendező ment a mellette autóval, és szólt, hogy hú, nem akarsz szerepelni, vagy valami ilyesmi sztorit hallottam például. Igen, hogy őt is így találták meg a szerepet. Tehát Magyarországon is volt remélt, hogy a Harrison Ford, ugye, ahogy az ács volt, vagy mi, és akkor leszették az építményről, és úgy szerepelt a Csillagok háborúja. Szóval ilyen jellegű sztorikat is szoktak mesélni. És azt hiszem, hogy az Ananásznak van például egy ilyen csatornája, nem tudom, rá emlékszel-e.
1: Igen,
2: ugye
1: igen.
2: Volt a Szabó Gyurika, a Steve, meg az Ananász, nekem ez a három emberke maradt meg, akik ebben a breakdance, elektrik, bugi, ezekben a dolgokban ilyen úttörök voltak. És azt hiszem, hogy az Ananásznak van talán ez a csatornája, ahol nagyon-nagyon érdekes ilyen hip-hop történeti dolgokat mond, nem csak a tánc tekintetében, hanem a zenékre is kiterjedően.
1: Igen. Hát ezért én most nem fogom felrakni a telefonra, TikTokot, de azért ezt majd mindent.
2: De azért most már ezgetve létsz.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: És tegnap azért már kiveséztük ugye Imre dátumait erre a hétvégére vonatkozólag, most úgy nagy általánosságban, ha már most már hivatalosan is nyár van. Hogy alakul a nyarad? Rogy?
2: Rogynak nem mondanám, én szerettem volna egy kicsit szellősebb lenne, hiszen a gyermek már 6 éves elmúlt, és most van az, hogy lehet tervezni ilyen messzebb menős programokat, tehát akár ilyen nagyobb kirándulásokat ezzel, mi eddig gondba voltunk, hogy mennyit bír a gyerek a kocsiban, repülőben egyáltalán nem mertünk gondolkozni, és akkor most már az van, hogy akkor tudjuk, hogy mi a tűrő képessége a mannának, és ez egyre nyilván nagyobb, tágul, persze. Egyre nagyobb, és tervezgetünk azért olyan nagyobb kirándulásokat, ami mondjuk esetleg belecsúszik a hétvégébe, de ettől függetlenül azért van mindenféle, van nagy autós találkozó, háromnapos, van benne külföldi Bonnie M-es buli például, tehát felvidéki, egy Mr. President-tel megfűszerezve, meg a magyar élvonalból egy csomó, tehát van, ami ilyen fesztivál jellegű, de egynapos rendezvény, úgyhogy vannak benne nyári klubok, úgyhogy ilyen nagyon vegyes.
1: Tehát unatkozni nem fogsz.
2: Na, hát azért ismersz annyira, hogy nem azért, tehát nem vállaltam túl magam, de azért ez a heti 2-3
1: mondhatni
2: azért így...
1: A mennyiségről átértél a minőségre?
2: Mondhatjuk, igen. Nagy szavak ezek, de így, hogy te mondtad, így sokkal jobban tetszik.

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Na hát akkor te akkor mész tovább rúgolni ugye a borbárba.
2: Így van.
1: És akkor holnap lesz az a szupertitkos?
2: Hát az a privát, igen. Igyekszem majd többet mondani róla, legalább neked adáson kívül.
1: Már mennyit el lehet.
2: Így van. És akkor hát vagy túlélem, vagy nem, viccelek, csak egyébként nem, azért nem ennyire komoly a sztori, de nem tudom, hogy mennyire.
1: Mindegy, ha, akkor úgy fogalmazok, hogy ha tudsz, akkor gyere jövő csütörtökön.
2: Te több ilyen nem voltál, mint én, és még mindig jó, mondjuk neked három tanod van.
1: Nem voltam
2: minden. Jó, nem lesz ez olyan komoly, csak a privát, az privát. Na, jó, egyébként én ezt tiszteletben tartom.
1: Jó van, Évikém, jó bulit akkor hétvégére, már és holnapra is jövő csütörtökön.
2: Köszönöm, jó hétvégét mindenkinek, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új teljesítményértékelési rendszert kapnak a pedagógusok, csak akkor indul be a jéger, ha nincs más megoldás. Nem hoz lehűlést az átvonuló hidegfront. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptembertől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert aránytalan adminisztratív terhet ró a tanárokra, nem ad valós képet teljesítményükről, és nem támogatja fejlődésüket. Magyar Éva kormány szóvívő elmondta, új értékelési rendszer jön majd, amelyet a szakmai szervezetek közreműködésével hoz létre a szaktárca. Hozzátette, amíg ez elstartol, addig is megmarad a munkáltató lehetősége a béremelésre. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest és Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ilyen még nem történt itthon, csak a vaddisznóknál volt jelen a kór. 3000 jószágot tartanak az érintett telepen, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
2: Ezt az állományt haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, ért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, a állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
1: Csak akkor indítják be a jégkármérséklőrendszert, rövidített nevén jégert, ha komoly veszélyről van szó, vagyis több mint 60% esélye van egy pusztító jégesőnek. Ezt közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Emlékeztettek rá, hogy a rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek alakulnak ki. Jelezték azt is, hogy tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkezésre állnak. Összességében 8. sorozatban a 3. sikeréért száll harcba a Győri Audietó, a hétvégén Budapesten rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. A holnapi elődöntőben a Brest Bretagne lesz az ellenfél. A másik ágon a Metz és a Cseszeme Bukarest csap össze. Vasárnap este a győztesek mérkőznek a végső diadalért. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egymásnak teljesen ellentmondó hangulatban érkezik majd ide a következő órába a Texas és a Black Eyed Peas. Mert amíg a Texas azt mondja, hogy I don't want a lover, addig a Black Eyed Peas pedig gőzerővel keresi a szerelmet. No, Where is the Love is jön majd nem sokára 8 és 9 óra között itt a Besten, ahol még Robbie Williams, Nelly Furtado és Tim Balland is tiszteletét teszik.
3: Ez a Night Shift a Best.

FM a legjobb zenék, hogyha a G-Funk rajongóknak, illetve a barbecue és grill mániákosoknak van közös halmaza, akkor nekik például nagyon jó ajándék lehet a Sniffin Griffin elnevezésű barbecue szósz családból egy vagy akár több darab, mert hogy ezeket a szószokat nem más készíti, mint a most érkező Warren G. Jön?

Best of a legőzenek simán belefért volna az is, hogy Robbie Williams ide látogat Budapestre a BL döntőre, de hát neki is volt egy fontos meccse vasárnap. A londoni Wembleyben egy jótékonysági gála mérkőzésen 16 millió fontot gyűjtött össze az UNICEF javára. Ő volt az egyik csapatkapitány, most meg ő jön itt a Best of a Legőzenek.

Best of a legjobb zenékátok, érkeznek szépen sorban egymás után a Carter családtagja. Először Mrs. Carter, vagyis Beyoncé Knowles az Irreplaceable-lal, és aztán nem sokára Jay-Z is jön Rihanna-val, Chris Brown-nal és az Umbrella.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Külföldi munkavállalók, itt az első korlátozás, segítik a generációváltást az agráriumban, kitiltják az otthonról hozott ivóvizet a foci VB-ről. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Ez szerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását és átmeneti védelmet biztosítanak a védett erdőknek. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók, e-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat, ezt támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Tilos lesz palackokat bevinni a futballvilágbajnokság meccseire, így döntött a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. Óriási a felháborodás, hiszen pokoli forróságban rendezik a jövő csütörtökön startoló tornát az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. A FIFA megijedt, és most ígérget. Közleményük szerint nem lesz nagyon drága a büfékben a víz, emellett párakapukkal, ventilátorokkal és hűtősátrakkal is készülnek majd. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy kis Timbaland volt már az előző órában, úgyhogy ebben a 60 percben is érkezik majd a Maestro, nem is akárkivel, régi barátjával Justin Timberlake-kel és a Sexy Back-kel indítják hamarosan az órát. 9 és 10 között pedig jön még rajtuk kívül a Backstreet Boys, Shola Ama, a Counting Crows, The Loonies és David Guetta is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

XFM-en a legjobb zenék. Szokták mondani, hogy idegen nyelv gyakorlására egy nagyon jó módszer, hogy kedvenc dalaink szövegét lefordítjuk. Hát, hogyha valaki spanyolul szeretne tanulni, ne ezzel a most következővel kezdje, elárulok egy titkot, rögtön a cím, az ég egyet a világon nem jelent semmit, de ettől függetlenül nagyon jó. Jön a Paseo Down!

Best of a legjobb zenék eredetileg 26 decemberében került volna a mozikba a Shrek 5. része, de komoly riválisokat kapott erre az időszakra az új Bosszúállók film, illetve a Jégkorszak 6. része is akkor kerül majd mozikba, úgyhogy eltolták az egészet 27 nyarára. Jön a második rész betétdal a Counting Crows-tól, Accidentally in Love, itt a Best of.

Best FM a legjobb zenék betűpárokban érkeznek hozzánk az előadók így az óra vége felé. Először jön a G betűs csapatból a Gorillaz és a Der, majd őket követi Gáspár Laci és az És mégis forog a föld. Aztán visszalapozunk a D betűhöz, ahol majd a Dalunis és az I Got Five on It-ot, David Guetta és a Just a Little More Love követi itt a Best FM.

Persze, a legjobb zenék egészen meg lehet majd bocsájtani az időjárásnak, hogy így hétközben azért annyira nem volt nyárias. Mert szombat, vasárnap, sőt még hétfőn is minden be lesz pótolva. 28, 29 és 30 fokos nappali maximumok szombatra, vasárnapra és hétfőre. Se szelet, se frontot, se csapadékot, se túl sok felhőt nem jusolnak a meteorológusok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már interaktív térkép is segíti a pusztító kór elleni védekezést. Indul a Gidamentő program, 70 év, 4 Oscar, pihenőre tér Hollywood ikonja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és HÉV szerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalatokra. Támogatására is. Interaktív térkép segíti a szőlősgazdákat az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. A Nébih oldalán folyamatosan követhetik a pusztító kór terjedését, így pontos képet kaphatnak arról, hogy területük mekkora kockázatnak van kitéve. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei arra kérik őket, hogy figyeljék is a felületet, és hetente ellenőrizzék ültetvényeiket. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét Szabó Lászlót hallják.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az ősuta találkoznak. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb művésze, 70 éven át volt meghatározó alakja a filmiparnak. Több mint 70 produkcióban vett részt színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscart, emellett több tucat jelentősebb elismerést is átvehetett. Május végén lett 94 éves, úgy döntött, nyugdíjba megy. A legenda legutóbb a 2024-es 2-es számú esküt című filmben dolgozott rendezőként. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az elégedetlenek, illetve a pozitív életszemléletűek feszülnek majd egymásnak a következő órában. Az elégedetlenek csapatát erősíti majd a New Level Empire Wolf Katival és a Nem Elég című dalukkal, illetve a Depeche Mode az It's No Good-dal. Aki pedig abszolút pozitívan látja a dolgokat, az Crystal Waters, hamarosan jön a 100% Pure Love, de majd csak Jennifer Lopez és a Play után.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világkörüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került, a zenekar zenei agytröztje, Ellen Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No Good, It's a Best End.

Best FM a legjobb zenék, ami a szigeten a nagy színpad, az a Glastonbury-nél a Pyramid Stage. Jövőre ez 10 éve annak, hogy Craig David először fellépett ott, úgyhogy a rajongók, illetve különböző angol médiumok, rádiók és tévék aktívan elkezdtek kampányolni annak érdekében, hogy a 10 éves jubileumra jövőre hívják vissza Craig Davidet a Glastonbury-nél a Pyramid Stage. Walking Away, Craig David jön itt a Best.

Ezt a a legjobb zenék. Elég sok párhuzam vélhető fel a két Michael videóklipje között. A 87-es Liberian Girl Michael Jackson-tól és a 92-es Too Funky George Michael-től. Mindkettőnek a videóklipjében csak végén jelennek meg ők maguk, addig pedig világsztárokat mutogatnak. Michael Jacksonnál híres színészeket, zenészeket, énekeseket, sportolókat, George Michaelnál meg leginkább topmodelleket. Jön a Too Funky-t a Best-en!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Eve Gangsta Lovin, Montel Jordan, This Is How We Do It, Mystic Scandalous, vagy éppen Flo Rida és Kesha, meg a Right Round. Szerintem így kell lezárni egy pénteket, és így kell elindítani egy hétvégét, mert hogy a mai Night Shift utolsó 60 percéhez érkeztünk itt a Best FM-en.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Az elején nagyon nehezen kapott rá Bryan Adams Magyarországra, hogy ezzel a képzavarral élek. 92-ben koncertezett először Budapesten, aztán kellett rá jó 11 évet várni, mire megint jön, de 2003 óta masszívan olyan 3-5 évente mindig visszatér hozzánk. Idén, decemberben is újból meg lehet majd őt élőben tekinteni Budapesten. A Cloud No. 9 elérkezik most, Sikény remixében itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zene, kézilabda Final Four a hétvégén, szombaton és vasárnap az Üllői úton, úgyhogy szerintem az autósok már tudják, hogy ilyenkor hogy kell készülni lezárásokra. Délután 1-től egészen este 10-ig, mindkét napon, tehát 6-án is, és 7-én is, Fék utca, Üllői út, és úgy általában a stadion környéken.

Stefem a legjobb zenék. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt a péntek, úgyhogy arccal előre a hétvégének, a szombati menetrendet pedig remélem már mindenki ismeri. Hip-hop és R&B szombaton 6-8-ig, Chill Lounge, Deep House vasárnap 6-8-ig, és mindkét nap 8-tól Biki lesz majd a házigazda egészen éjfélig. Jön a Mystic, én meg megyek, jó éjszakát!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszem be.